A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem korlátozták az ipari felhasználók áramfogyasztását. Visszaesés a dél-balatoni büféknél. Fokozódik a hőség, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Egyelőre nem szükséges korlátozni az ipari nagyfogyasztók áramfogyasztását. Erről beszélt a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy eddig több mint 300 vállalat jelentette be, önként csökkenti energiafogyasztását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és további 270 cég csatlakozik a felhíváshoz. Számos állami cég és önkormányzat, valamint a lakosság is hozzájárult a takarékossághoz. A MÁV ma és holnap délután 5 és este 10 óra között leállítja a vasúti teherszállítást. Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Folytatódik a hőség, akár 39 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Némi enyhülést hozhatnak a melegben a délutáni záporok. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, az esőt azonban erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. Holnap csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk lehet a légmozgás. Délután 37-41 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Folytatódik a hőség, az északi határnál lehet egy-egy zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Idén már a 4. hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztás csökkentést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében, ezzel naponta 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Az intézkedés a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban lesz érvényben. A korlátozás alól csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, alapellátást lehetővé tévő szerelvények jelenthetnek kivételt, például amelyek pont a működő erőműveket szolgálják ki. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejér megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejérvíz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tabajdon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztélypusztán és Alcsútdobozon korlátozásokat vezetnének be, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil az ivóvízellátás. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására létrehozott két állami cég. Az országos közlekedés szervező működteti majd a szolgáltatást, alakítja ki a menetrendeket és a tarifákat, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli majd a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Egy hét múlva kezdődik az idei sziget. Jövő vasárnap a Bródi Dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől fogva kijárnak bulizni a hajógyári szigetre. A Faithless, a Morcsiba és Korán Bregovics zenekara idézi meg a régi szigetélményt, valamint visszatér a Táncdalfesztivál is, a főszerepben Korda Györgyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videó diszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabuloso vezényli le. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívták a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok mindenkinek. Bárminek lehet hívni ezt az előttünk álló hetet, csak jónak nem. Én ettől függetlenül mégiscsak jó hetet kívánok, és kitartást a forróság végéig. Augusztus 3-a hétfő van, a Herminákat kívánok sok boldogságot névnapjukon, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, Nelly Furtadóval, Timbalanddel. Jön a Give It To Me, nem sokára Bryan Adams és Dido, Faithless-szel közös dala is.
1: Best FM!

FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 3-án azon a napon, amelyen 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult, hogy nyugat felől eljusson Indiába. Október 12-én aztán közben kikötött a Bahama-szigeteken és felfedezte Amerikát is. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Dido-tól és a Pétlesztől. One Step Too Far a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Ha az időjárásról van szó, nincs új a nap alatt, csak egyre nagyobb forróság. A héten a 40 fokot is átléphetjük. Részletes időjárás jelentés hamarosan, aztán a Black Eyed Peas dalát indítom. Don't Funk With My Heart a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Mikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Nem tudok újdonsággal szolgálni egy péntekig legalábbis. Marad a forróság, sőt, csak beerősít az embertelen nyár. A 40 fokot is átléphetjük majd a héten, akár már ma is, aztán holnap is, meg majd holnap után is. Úgyhogy kitartást kívánok, sok türelmet a kánikulához, vigyázzon magára mindenki. Nálunk például engedélyezték a távmunkát, de hát a rádió stúdiót nem tudom hazavinni, bár otthon is van mikrofonom, mégsem olyan az egész. Szóval én itt vagyok, és hívni is lehet 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön a What's Love, Ashanti és Fat Joe közöse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, ha valaki már elindult és van közlekedési hír a tarsójában, ne tartsa meg magának, küldje el nekünk 0620 55 55 155. A hírek végén is lesz időjárás jelentés, de majd utána is a Valmártól és Manueltől.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Mindenki...
1: Ez lesz az Éget a nap, és itt lesz Will Smith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szentgáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt az év 215. napján, augusztus 3-án hétfőn, Herminák, sok boldogságot kívánok, kedves névnapos hölgyek, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Nem olyan sokára Soláma énekel, érkezik majd valamikor Kylie Minogue és Robbie Williams, közös a Kids is, de csak is Christina Aguiléráék és a Lady Marmalade után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék!
3: Soul sisters, let me hear you.

Best FM a legjobb zenék, ha azt mondom, Heikki Kovalainen, kinek mi jut eszébe róla erről a névről. A finn úriemberről, aki 2008-ban ezen a napon megnyerte a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjat, bizony augusztus 3-ára is esett korábban futam. Egyébként ő a McLaren Mercedes versenyzője volt, de hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, az is kiderül nem olyan sokára. Most viszont szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A következő Kylie Minogue-tól és Robbie Williams-től, ez a Kids a Best-en.

0: kezeket a magasba, hát emelje a kezét, aki imádja a 41-42 fokot, a tikkasztó hűséget, az asszályt, a szárazságot, a kegyetlen nyarat, a többieknek pedig kitartást a forróság végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőség

0: Egyről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezűséget, a szervezők a zenei programokat leállították. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

0: Ezt a legjobb zenék. Jó reggelt, már augusztus van, 3-a, hétfő, Hermina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 215 éve ezen a napon született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Az ő találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének. Az ő idejében már ugyan feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonó kötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. Az ő korszakalkotó találmánya mindössze egy pár fogazott vezetősint takart a liftakna, illetve a liftkabin két oldalán. 1940-ben ezen a napon született Martin Sheen, amerikai színész. Többek között az Apokalipszis Most című mozi klasszikus és az Elnök emberei sorozat sztárja, Charlie Sheen és Emilio Estevez édesapja. 1951-ben a mai napon született John Graham, az Earth, Wind & Fire alapítója, gitárosa. 63 éves James Hetfield, amerikai énekes, gitáros, dalszerző, a Metallica alapító tagja és frontembere. És 1971-ben, szintén a mai napon született Deidre Roper, művész nevén DJ Spinderella, az amerikai hip-hop trió, a Salt & Pepa alapítója. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Britney Spears-től, Kanye Williams-től hamarosan Karamell énekel, de mindenek előtt Sia. 5 perccel múlt 8, mármint hogy Sia az énekesnő neve, aki énekel. Jó reggelt, jó hetet kívánok, augusztus 3-a van, hétfő. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, hamarosan jönnek a Britney szappanok és gyertyák. Úgy tűnik, Britney Spears ismét új irányt keres. A Popikon saját kézzel készített szappanok és gyertyák gyártásába kezdene, miközben azt is fontolgatja, hogy ezúttal végleg búcsút mond az Instagramnak, de tényleg ígéri. Toxic címmel az ő dala folytatja a hétfő reggelt. Korábban baleset történt az M1-esen Budapest felé, a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben. A forgalmi akadály megszűnt, de rengetegen feltorlódtak, lassabb a haladás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne dőlne meg valamilyen meleg rekord. De ezeket böngésze egyébként az tűnt föl, hogy nyilván a legtöbb az ilyen 2000 utáni, de azért van kivétel. Például augusztus 5-én kereken 40 fokot mértek méghozzá Orosházán, de a lényeg, hogy mikor? 1905-ben. A 40 fokot egyébként nagyjából ott ma is esélyes, hogy átlépjük, de mindenhol forróságra kell készülni az új hét elején is. Részletek a hírek végén, aztán George Michael, Freedom ja szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről.

0: Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM-ben a legjobb zenék. A legtöbbünkben egyetlen egy kérdés merül fel a kánikulával kapcsolatban. Mikor lesz vége? Ha minden igaz, hétvégén. Péntek, szombat környékén érkezik egy hidegfront, ami visszahűti majd ezt a 40 fok körüli embertelen hőséget 30 fok környékére, és aztán remélhetőleg marad is ott. Lutrisa McNeil jön, aztán nem sokára Eminem is itt lesz a The Real Slim Shady-vel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 óra, jó reggelt, jó hetet kívánok, jobbat, hűvösebbet. Mondjuk így, ha nem lenne elég a melegből, jön egy kis konzervált hőség a Jamiroquai-tól, Kent Heat. És énekel Berecki Zoltán is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

0: Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szentgáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálnahonvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV-Inform honlapján lehet olvasni. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5 lassan 6 perccel járunk 9 óra után. Jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 3-án hétfőn. Sok boldogságot a névnapos Hermináknak, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best hallgatóknak is. Lehet egymást ünnepelni, de ha közlekedési infó van, azt is várom. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön a Kings of Leon, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék a hűségben, a folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Napi minimum 2,5 liter víz fogyasztásra javasolt, de annak, aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. Az idősek, a krónikus betegek és a gyerekek lehetőség szerint ne is menjenek a napra, inkább hűtött vagy árnyékos szobában töltsék az időt. Ha pedig látjuk, hogy valaki rosszul van, kérdezzük meg, fáj-e valamilyen, szédül-e, próbáljunk hideg vizet adni neki és hűvös helyre kísérni. Ha nem javul gyorsan a közérzete, akkor lehet, hogy mentőt kell hívni. A tisztifőorvos arra szólított fel, hogy figyeljünk egymásra és magunkra. Ha azt érezzük, hogy kicsit is kezdünk szédülni, bizonytalanok vagyunk, abban a pillanatban jelezzük ezt azoknak, akikkel együtt vagyunk, vagy egy ismeretlennek akár, és kérjünk segítséget. Ha pedig azt látjuk, hogy valaki más nincs jól, akkor ajánljuk fel a segítségünket. Nem vagy egyedül, ide passzol az Olive dalának címe is. You are not alone, ez a folytatás a Besten. Kitartást kívánok az embertelen hűséghez mindenkinek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Azt olvasom, hogy forró időnk lesz, helyenként hőzivatarral. Új fogalmakat kell tanulnom. Mi az a hőzivatar?
1: A hőzivatar, vagy nyári zivatar, egy kifejezetten a meleg, füllett nyári napokon kialakuló, nagyon intenzív zivatarfajta.
0: Köszönjük szépen, közben marad a forróság 40 fok körüli maximumokkal. A hétvégén hoz egy hidegfront enyhülést. A forróságot már csak idézőjelben kánikula váltja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, autókázunk egyet Nellyvel, az amerikai rapper Ride With Me című dalának elején pedig szintén autós tematika. Ma is lassabb a haladás az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, főleg a terelésbe történő belépés előtt pár kilométeres torlódás alakult.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után itt lesznek azok, akikre biztosan lehet számítani, hogy ne maradjon égve a villany. Mert hogy ők az utolsók, akik távoznak a buliból, Curtis és Charlie, és nem csak azért, mert nyitva a bár, hanem mert éjszaka elviselhetőbb a hőség. Jön majd a Shakedown dala, az At Night is, de mindenek előtt friss hírek. Rögtön 10 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes, sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt, a vízhiány veszélyeztetheti a rizstermesztést is. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat, próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoztak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt hétfőtől 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rögtön az első attól az énekestől, aki 15 év után a napokban újból Budapesten koncertezett, úgy hívják Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, de nem így ismerjük, hanem hogy Seal. Amazing című dalával indul az óra, érkezik nem sokára a Venus, a New Radicals, és hallgatunk Coolio-t, illetve Krisztált is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kevesen gondolnánk, hogy a Gangsta's Paradise előadója imádta a hógömböket, és lelkes gyűjtőjük is volt. Illetve nem csak a rímekhez értett, hanem a fakanálhoz is. Saját online főzőműsora volt, és 2009-ben kiadott egy szakácskönyvet is. Kedvenc stílusát gettó gurmének hívta.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Nagyjából 4 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, rögtön az M0-ás csomópont után. Az M44-esen az M5-ös felé vezető oldalon Békés Csaba után egy autó a szalagkorlátnak hajtott, a 117-es kilométernél csak a külső sáv járható, és tart a helyszínelés a 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között, ahol korábban 3 autó és egy kamion ütközött. A forgalom félpályán halad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában is szólnak majd a cool slágerek, olyanok, mint Edwin Collinsé. Vagy a Roy és Ádámé. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Rengeteg áramot spóroltunk meg tegnap este. Nagyon erős lesz ma az UV sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öbölmenti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. Víztakarékosságot kérnek a horvátországi Krk-szigeten. Krk-város és további 6 önkormányzat intézett felhívást az ott élőkhöz és a turistákhoz is, mivel a helyi vízbázisokon az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték. El akarják kerülni a korlátozást, ezért szólítanak takarékosságra. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, napos idő lesz, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős lesz ma is az UV-sugárzás. A szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára 17 és 23 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a nagyon meleg, a szél néhol megélénkülhet, kedden már 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan legendás előadóktól, mint Chicane, Bryan Adams, Robbie Williams, Pink, Jennifer Lopez, vagy nem sokára Nelly Furtado. Elsőként Armand van Helden dalát indítom, szól már is a My My My, 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést, ha a szabadság telik, és természetesen sok-sok türelmet, kitartást a forrósághoz. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Blast FM, a legjobb zenék a bronxi utcáktól a világot jelentő deszkáig. Kevesen alakították úgy a popkultúrát az elmúlt évtizedekben, mint Jennifer Lopez. Az ikonikus előadó háttértáncosként kezdte, de kitartása és tehetsége gyorsan a csúcsra repítette. Az 1997-es Selena című filmmel nem csak a kritikusok elismerését vívta ki, de átírta Hollywood történetét is a latin-amerikai színésznők számára. J.Lo azonban nem állt meg a filmnél, 99-ben robbant be az If You Had My Love című most érkező slágerével, amellyel azonnal meghódította a slágerlistákat.

0: Best FM, a legjobb zenék a forróságban, a koncentrációnk is romlik, óvatosan, türelmesebben figyeljünk jobban egymásra. Baleset történt sajnos az M5-ösön, Budapest felé, Örkény és Lajos Mizsek között jó pár kilométeres dugó van ott emiatt, illetve továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében, közvetlenül a terelés előtt, a másik oldalon Hegyeshalom felé pedig Biatorbágynál lassul torlódik a kocsisor, ez pedig már az M0-ás forgalmára is hatással van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B-német Biával, Colby Kelly, Bubbly című dala szól rögtön a hírek után. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kitartást a forróság végéig, és várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is, ugyanitt a Besten. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem áll le teljesen a paksi atomerőmű, igyunk elegendő vizet a hőségben, erdőtűz tombol az USA nyugati területein. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően. Az utolsó 240 megawattot termelő turbina továbbra is üzemel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter videóüzenetében azt mondta, az a cél, hogy ez minél tovább fenntartható legyen a nukleáris biztonság megtartása mellett. A Duna vízszintjének várható további apadása miatt a teljes leállás lehetőséget továbbra is fennáll. A kormányfő arra is kitért, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A következő napokban is energiatakarékosságot kér a fogyasztóktól, a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több száz nagy fogyasztóvállalat önkéntesen csökkentette a fogyasztását, de ha szükséges, akkor kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el. Figyelni kell a folyadékpótlásra a hőségben, erre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, legalább 2-2,5 liter vizet meg kell inni, de fizikai aktivitás esetén még többet. Az idősekre, krónikus betegekre és gyerekekre különösen figyeljünk, ők lehetőség szerint ne menjenek napra a legmelegebb órákban. Ha valaki rosszul lesz, vigyük hűvös helyre és adjunk neki vizet, ha kell, hívjunk mentőt. Lefújta a rendőrség a hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszban, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államokban. Washington állam keleti részén több ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A tűz mintegy 21 négyzetkilométernyi területen pusztított, halálos áldozatokról nem érkezett hír. Az USA nyugati területein sok helyen küzdenek erdő- és bozóttüzekkel. Idaho és Oregon államban 1300 négyzetkilométernyi területet érintett a tűzvész. Rekkenő hőség van ma is, már is mondom a részleteket az időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek a mikrofonnál, ezúttal Béni Media, én pedig a hét első munkanapján és adom a legjobb zenéket. Hozom is ebben az órában a Rizzle Kicks dalát, jön a Down with the Trumpets, itt lesz hamarosan a Well Hello, és most pedig érkezik Colby Calais és a Public 2007-ből.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék. A Depeche Mode története egészen 1980-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a zenekar. A korai időszakban inkább könnyedebb szinti popot játszottak, de aztán később egyre sötétebb, mélyebb témák felé fordultak, és ezzel teljesen egyedi hangzást teremtettek. A zenekar hatalmas hatással volt az elektronikus és az alternatív zenére, és több generációra is inspirálóan hatott, több mint 100 millió eladott lemezükkel. Minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei formációi közé tartoznak. Én pedig most egy 1997-es lágerüket hoztam el, ami egy megszállott szerelemről szól, ahol az egyik fél nem hajlandó elfogadni az elutasítást. Ez pedig nem más, mint az It's No Good a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, autósok figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétfő délután és a legjobb zenéket hallgatjuk, na de mutatom, hogy mivel megyünk tovább. Ez lesz a Kompakt Diszkó és a Hősök közösre, és itt lesz perceken belül Heinz Gábor Biga is, de előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem állt le teljesen a paksi atomerőmű. Ma lejárnak a régi könyvformátumú személyik, a héten is fellépnek a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sürgős és soron kívüli egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes. A jelenleg a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök, a miniszterelnököt és a frakció vezetőket hívta tárgyalásra a hazánkat sújtó rendkívüli kánikula és aszály miatt. Magyar Péter kormányfő az eddigi és a várható intézkedésekről tájékoztatta a frakcióvezetőket és kérdéseket is fogadott. Az ezt követő sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt a miniszterelnök, hogy a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok példásan segítették, hogy stabil maradjon az energia és vízszolgáltatás. Arra is kitért, hogy egyelőre működik a paksi atomerőmű a mérnökök munkájának köszönhetően, de a teljes leállás lehetősége továbbra is fennáll. Egy korszak véget ér, ma lejárnak a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezeket a határidő nélkül érvényes okmányokat 2000. január 1-e előtt állították ki, és nagyrészt idős emberek használják. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető. Ha az érintett egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, lehet kérni mobilügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. 8 vármegye 43 településén lépnek fel a vérszívók ellen, közölte a katasztrófavédelem. Biológiai gyérítés lesz a többi között a Békési és Csongrád-Csanádi holtágakban, kémiai írtásra pedig Baranyában, Csongrád-Csanádban, Fejér és Somogy vármegyében lesz szükség. A Tiszatónál ugyancsak fel kell lépni a szúnyogok ellen, a legtöbb bosszúságot egyébként a tigris szúnyogok okozzák. Újraindulhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az öböl menti országok és az iráni vezetés kérésére vonta vissza a már előkészített nagy erejű katonai támadást. Úgy fogalmazott, esélynyílt a megállapodásra a Hormuzi szorosról, majd később Irán nukleáris leszereléséről. Ma délután kezdődhetnek az egyeztetések, de részleteket nem említett az USA elnöke. A hírek végén mondom a részleteket a várható időjárásról. Fokozódik a hőség, szinte zavartalan a napsütés, az északi középhegységben lehet több felhő az égen, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar. Nagyon erős ma is az UV-sugárzás, a szél az ország legnagyobb részén gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. 36 és 40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 25-31, éjszakára 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Holnap tovább melegszik az idő, 37 és 41 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 3-a van, egy óra után járunk néhány perccel, ma a Herminákat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. Hello mindenkinek, én Bini Meddia vagyok, és egész délután adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni, hozom is hamarosan Zséd Adalát, jön a Phantom, itt lesz Beyoncé is, most pedig Heinz Gábor Biga indít.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Most pedig jöjjön Jerry Halliwell szóló karrierjének első dala, miután kilépett a Spice Girls csapatból. A Look at Me ugye egy kicsit játékos, kicsit odaszúró szám, amiben Jerry a hírnévről és saját magáról mesél, nem is akárhogyan. A klipben talán sokan emlékeznek rá, többféle szerepben is feltűnik, és ezzel is megmutatja, hogy több arca van, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Ez a dal volt az első nagy lépés afelé, hogy önálló előadóként is komolyan vegyék. Következik tehát Jerry Halliwell és a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Ma az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kuncent Márton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírekkel folytatjuk, hiszen itt a 2 óra, aztán nem sokára dübörög a ház itt a Best FM-en. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház. A The Bieber érkezik perceken belül, és itt lesz Tia és Rihanna közöse is.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az energiaválságról egyeztetek a Sándor palotában. 8 megyében gyérítik a szúnyogokat. Jönnek az év legszebb hullócsillagai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzeti összefogást sürgetett a köztársasági elnöki jogkörök egy gyakorló házelnök a rendkívüli hőség és az energiabiztonsági helyzet miatt. Forsófer Ágnes a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel. A házelnök hangsúlyozta, a kialakult helyzet mindenkit érint, ezért a politikai szereplőknek együtt kell működniük. Magyar Péter azt mondta, egy ilyen válsághelyzetben a pártpolitikai viták helyett szakmai együttműködésre és nemzeti összefogásra van szükség. 8 megye 43 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közölte, Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légilárva gyérítést végeznek, több településen pedig a kifejlett szúnyogok ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágoknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van a védekezésre. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozás lesz látható, éjszaka pedig tetőzik a Perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hulló csillagot is megfigyelhetünk, ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétfő délután kívánok mindenkinek. Robogunk tovább a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. 2 óra után járunk néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és jön most az a szám, ami egy igazi motiváló, felemelő dal. Így a hét első napján Rihanna és T.I. közösét indítom. Szól a Live Your Life a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Kiss from a Rose Seal egyik legismertebb és talán legkülönlegesebb dala, ami 1994-ben jelent meg, de az igazi világsikert az 95-ös újrakiadás hozta meg számára, mert hogy a különlegessége a misztikus hangulat, a gyönyörű dallam, és hát nem mehetünk el amellett sem, hogy Seal mély érzelmes hangja, amely ugye teljesen egyedivé teszi a számot. A szerzemény még népszerűbb lett, amikor bekerült a Batman Forever című filmbe, így milliókhoz jutott el világszerte. A Kiss from a Rose több Grammy díjat is nyert, köztük az év dala és az év felvétele díjat, és hát ez a dal máig a 90-es évek egyik legszebb időtálló balladája. Már érkezik is, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulás tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartó így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 2055-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék Everlast slágerét hallgatok, ez volt a What It's Like, és hamarosan itt a 3 óra is érkeznek a legfrissebb hírek, aztán a gossip indítja a következő órát egy jó kis pörgős dallal, a Move in the Right Direction érkezik hamarosan, előtte pedig még itt van Mark Anthony dala, I Need to Know, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt találkozunk hétfő délután kellős közepén is a baljai hallgatókkal a 94.3 Best FM-en. Az én nevem Oleg Csongor, bekészítettem a király zenéket nyilván hazai és külföldi vonalról, és játszunk nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is szokás szerint. A Gossip-el kezdünk, és szól a Move in the Right Direction.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Szép délutánt hétfőre mindenkinek, remélem jól indult a munkahét még a reggeli órákban, baljai hallgatók, aki pedig nyaralását, pihenését tölti jelenleg, szabadságát élvezi. Hát őket kicsit irigyeljük, de jó pihit. A mikrofon mögött Molek Csongor. Nézzük, holnap kedden várható valami változás időjárás ügyileg. Nem. Zavartalan marad a napsütés. És még gomoly felhőket is épp hogy említenek a hozzáértők ide a déli ország részbe. Kora reggel ismét már ilyen 20 fok körül mérünk, délután pedig 37-41 fok körül alakul majd a csúcsérték. Csapadékra sajnos nem számíthatunk a folytatásban sem, a jelenlegi előrejelzések szerint. És a pollenterhelés sokat nem változott, a csalánfélék tartják magukat a magas szinten, úgyhogy nyilván okoznak tüneteket az arra érzékenyeknél, nálam is egyébként. Tárazzanak be papír zsebkendőből, kedves baljai hallgatók. Egy Sound Lovers felvételt készítettem most be, meghallgatjuk a Runaway című dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Kánikulával indul a hét, délután akár 40 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. A felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. A következő időszakban is rendkívüli hőség várható, ezért takarékosságot és átgondolt vízhasználatot kérnek mindenkitől. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvíz szolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Idén már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban

0: Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál ezen a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, amelynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. Ma az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli, délkeleti szelet. Délután 35-40 fokig forrósodik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, baljai hallgatók fókuszban még mindig a Duna vízállása. A rekordot jelentő 14 cm-es vízállást követően a Duna néhány nap alatt valamivel emelkedett, július 21-én 46 cm-en tetőzött, majd ismét süllyedni kezdett. A szakemberek szerint hosszabb távú becsléshez megbízható csapadék előrejelzésre lenne szükség az alpesi vízgyűjtőn. A vízügy tájékoztatása alapján a nyári kis és közepes vízállások előfordulása továbbra is valószínű, ugyanakkor egy jelentősebb árhullám kialakulását sem lehet teljes bizonyossággal kizárni. A vízügyi szakemberek szerint a Duna magyarországi szakaszán jelenleg nincs lehetőség a vízszintek szabályozására, ezért a jövőben elsősorban a klímaváltozás következményeihez, többek között a megváltozott környezeti feltételekhez történő alkalmazkodásban látják a megoldást. Az infókat részletesebben és videót is találnak egyébként a baum.hu hírportálon. Will Smith zenél most, és meghallgatjuk az igencsak lazuló számát, ez a Miami.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével!
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Beindítjuk az újabb közös felvonásunkat így hétfő délután kellős közepén, kedves baljai hallgatók. Ez a 94.3 Best FM, a mikrofon mögött pedig még két órán keresztül Molek Csongor. Ez én vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. A román hölgy énekel elsőként, ő nem más, mint Hina, és meghallgatjuk a 6 című számát.
5: 94.3

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hétfő van, de azért remélem sokan ünnepelnek ma, így augusztus 3-án itt Baján és a környéken. Én Oleg Csongor vagyok, Hermina, István, Terézia, ők a névnaposok ma, augusztus 3-án. Isten éltesse nagyon sokáig az ünneplő hölgyeket, urakat itt Baján és a környékünkön. 96 esztendeje kiutasították Magyarország területéről Róbert bácsit, a szegények támogatóját. És 112 éve Németország hadat üzent Franciaországnak. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik augusztus 3-án születtek. 99 éve látott napvilágot Bozó László, dramaturg, rádiószerkesztő, a Magyar Rádió főrendezője. És 80 éve született Hajas Tibor, képzőművész, performance művész, költő, filmrendező. Aki ünnepel ma, Isten éltesse sokáig Baján és a környéken, most zenél egyet a Westen Ricky Martin, és szól a She Banks című felvétel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Visszavontak egy tészta levest, figyeljen le, hogy bedőljön a csaló SMS-nek, és elismerték dr. Gesztes Jenikő munkáját, köszöntöm Önöket. 2026. augusztus 3-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Paksi atomerőmű 4 blokkjának leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt meleg víz nélkül maradhat mintegy 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény. A helyzet megoldása érdekében az önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az illetékes szakemberekkel, intézményekkel, amelynek eredményéről Heringes Anita polgármester, Barnabás István alpolgármester és Cseh Tamás a választókörzet országgyűlési képviselője sajtótájékoztatón számolt be július 31-én, melyről a Telepaks számol be. Országos visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósága a Reva márkájú instant levesekre és instant tésztalevesekre, így Dunaföldváron is. Az intézkedés valamennyi forró vízzel elkészíthető Reva termékre vonatkozik, függetlenül az ízesítéstől, a kiszereléstől, a gyártási tételtől vagy a minőség megőrzési időtől. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket tart otthon, semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat. A döntés hátterében az áll, hogy Magyarországon már azonosítottak egy szalmonella fertőzéses megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa több országát érintő járvánnyal. Várja a felterjesztéseket Paks önkormányzata a Pro Urbe emlékérem, illetve a díszpolgári cím adományozására. A javaslatokat augusztus 24-ig kell elküldeni a jegyzőhöz, a kitüntetéseket a képviselőtestület döntés alapján október 23-án adják majd át. Vannak pedagógusok, akik nem csak tudást adnak át, hanem maradandó értékeket is teremtenek közösségük számára. A Bél Mátyás díj idei kitüntetettje dr. Gesztes Jenikő is ilyen személyiség, írja róla a Teol. Évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a tanítás, a honismeret, a helytörténeti kutatás és a tehetséggondozás szolgálatában. A Szekszárdi Garai János gimnázium falai között eddig eltöltött közel 4 évtizedben pedagógusként és klasszika filológusként nem csak ógörög kultúrát, latin nyelvet vagy történelmet tanított, gyémántokat csiszol fényesre, mondják róla, és ez a metafora találó. A diákok, akik közel 20 éve működő szakkörében kutatnak, versenyeznek és publikálnak, nem csupán tudást, hanem tartást is kapnak. Számára a pedagógus és a kutató fogalma elválaszthatatlan, amikor a Honismereti Szövetség pedagógiai munkabizottságát vezet, vagy épp késő este diákprogramokon töri a fejét, ugyanaz a szenvedély hajtja láttatni a láthatót, felfedezni a szülőföld rejtett értékeit. Érdemes fokozottan figyelni a telefonokra érkező üzenetekre, mert ismét adathalász SMS-ek terjednek a közlekedési bírságra hivatkozva. Az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon figyelmeztetett, a rendőrség továbbra sem küld SMS-ben bírságról szóló értesítést. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkoznak, és egy linket mellékelnek a befizetéshez vagy ügyintézéshez a bajaiaknak is. A link azonban egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség felületét utánozza, célja pedig a személyes és bankkártyadatok megszerzése. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a benne szereplő linkre, ne adja meg adatait, hanem törölje az üzenetet.

0: A legmagasabb fokú hőség riasztást rendelt el az országos isztifőorvos július 30-án 0 órától augusztus 4-én 24 óráig. Pakson is fokozódik a hőség, a következő napokban elérhető 40 Celsius fokot. Párakapuk működnek több helyszínen a városban, és ezen felül is gondoskodik az önkormányzat azokról, akiknek átmeneti enyhülésre van szükségük, írja Telepaks.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: gyerekek!
1: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és mint tudjuk, kedves bajai hallgatók, a Nemzetek Tánca minden nyáron összehozza a közösségeket. Itt Baján van egy részletes beszámoló fotókkal, sőt videós tartalommal is. A baon.hu hírportálon. Egyébként délszláv dallamoktól volt hangos a belváros, a nyári szezon egyik állandó program sorozata, a Nemzetek Tánca, amely keretében a városban és a környéken élő nemzetiségek kapnak lehetőséget arra, hogy a szabadtéri táncház keretében népszerűsítsék a hagyományőrzést. Július utolsó napján a Veseli Santovcani Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület varázsolt feregeteges hangulatot a sétáló utcában. Az egyesület története 4 évtizeddel ezelőtt startolt Hercegszántón, az 1986-ban megalakult közösség már a kezdetektől sokszínű volt. És bár Hercegszántón a horvátok éltek többségben, magyarok és szerbek is csatlakoztak mellettük a csoporthoz, az egyesület végül szerb nemzetiségi egyesületként alakult meg, mivel a vezető maga is szerb származású volt. Működésükkel kapcsolatban rengeteg infó van fent az említett portálon. DJ Antoine zenél most, és szól a Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék. Best.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a Duna negatív rekordjai, kedves hallgatók, itt Bajánál egyébként. Mint tudjuk, július 18-án 14 cm-es vízszintet mértek, amely minden eddiginél alacsonyabbnak bizonyult a bajai vízmércén. Az Alsó Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint ugyan a folyó történetében korábban is volt már példa arra, hogy rendkívüli értéket mértek a bajai szakaszon, ezek a helyzetek viszont egyre gyakrabban jelentkeznek, ráadásul egyre inkább a nyári időszakra tolódnak. A Petőfi híd lábánál található bajai vízmércén 1901 óta állnak rendelkezésre napi vízállási adatok, és ezek alapján az elmúlt 125 évben 21 alkalommal fordult elő, hogy a Duna vízállása 100 cm alá süllyedt. Az utóbbi 23 évben 14 esetet is rögzítettek. A három legalacsonyabb vízszintet is ebben az időszakban jegyezték fel. 2022-ben 40 cm-t mértek, 18-ban 27-et, idén pedig 14 cm-t. A vízügyi szakemberek szerint többnyire az őszi és téli időszakra jellemző a csekély vízszint, a vízbevitelnek nevezett jelenség ezekben a hónapokban éri el a minimumát, és ennek oka, hogy ilyenkor az Alpok vízgyűjtőjén kevesebb csapadék hullik, télen pedig a lehulló hó még nem táplálja a folyót. Az elmúlt 125 év adatai szerint az adott év legalacsonyabb vízállása 117 alkalommal az őszi-téli időszakban következett be, nyáron pedig mindössze 6 esetben fordult elő hasonló helyzet. További részleteket találnak még ezzel kapcsolatban a baum.hu hírportálon, kedves hallgatók, de visszatérünk még mi is erre a témára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Valóban a legnagyobb kedvenceket pörgetjük, legalábbis igyekszünk így garantálni a zenei változatosságot a bajai hallgatóknak itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofon mögött volt egy Csongor, de már csak egy órán keresztül, és mindjárt fókuszálunk a közlekedőkre. Perceken belül, kedves autósok, indítja az órát így, és szól a Gangsta Love.
4: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on, remélem ez szól jelenleg az autóban. Aki úton van, bajai autósok, balesetmentes kilométereket mindenkinek. Akad pár munkálat a környéken, például az 51-esen már jó ideje egyébként. Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton a 160-as kilométer környékén végzik továbbra is a közmépítési munkálatokat. Aztán hasonló a helyzet az 55-06-oson, innen nem messze, Baja-Bács-Szentgyörgy összekötő úton a 0-as kilométernél, itt még augusztus végéig számíthatunk útszűkületre. És szintén az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton a 160-as kilométernél is útszűkület lassítja a közlekedést, még jó pár héten keresztül. Kérem jelezzék, ha van egyéb közlekedési info, amivel tudunk segíteni a többieknek, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk már évek óta. Előre is köszi szépen mindenkinek. DJ Tonka felvétele szól most a Besten, a címe Don't Be Afraid.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Még szombaton, augusztus 1-én, kedves hallgatók, a Duna és a Sugó vízállásával kapcsolatos problémákról tartottak egyeztető fórumot a Városházán. A fórum célja pedig az volt, hogy szakmai alapokon végig gondolják, milyen lépések vezetnek valódi hosszú távú megoldásokhoz. A Sugovica közös kincsünk, közösen kell vigyáznunk rá, ezeket tudatta Baja polgármestere. És itt a városban jelenleg a tartós hőségre való tekintettel több helyszínen van mód felfrissülésre és hűsölésre. Árakapuk működnek, például egy bizonyos bank előtt, a Nagy István képtárnál, Tóth Kálmán téren, Petőfi szigeten, piacnál, hűsölési lehetőségek pedig nyitvatartási időben. A polgármester hivatal ügyfélszolgálatánál, a Bácskai Kultúrpalotában, a Városi Piacon, a Turisztikai Központban, továbbá a Városháza aulájában továbbra is elérhető ásványvíz, amit bárki elvihet, megihat. Ott vannak az infók egyébként a bajahangja.hu hírportálon. Egy No Doubt felvétellel folytatjuk, meghallgatjuk együtt még az It's My Life című dalt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúslágerem következik egy hölgycsapattól, mégpedig a Spice Girls-től. Meghallgatjuk együtt a Viva Forever című felvételt. Köszönöm szépen a közreműködést minden kedves baljai hallgatónak. Én lassan búcsúzom, hiszen a műsort nem oly sokára bezárjuk. Maradjanak a Best FM-en. Holnap kedden pedig délután 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották. Jó pihenést mindenkinek. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbinapakson, korlátozások jöhetnek Romániában is. Nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawattal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vízesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéi a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert hogy az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy úgy nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról, kik lesznek a lemezlovasok, és a többi. Szóval Instán és Facebookon megtaláltok minket úgy, hogy Best FM Night Shift 0655555155 a telefonszámunk, ahova Viber üzenetet is és SMS-t is lehet küldeni, meg ezen keresztül hívhatok is minket, és hogyha a régi öreg e-mailes kapcsolatfelvételt választjátok, akkor pedig az info@bestfmbudapest.hu-ra várjuk az e-maileket.

0: szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől,

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a Paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta saját márkás vörös hagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pislogunk kettőt, mixelünk hármat, konferálunk négyet, azt már benne vagyunk a nyár utolsó napján.
3: Hogy van ez?
2: Nem igaz. Hogy? Miért?
3: Milyen érdekes dolgok ezek, igaz?
2: Egyébként nekem ezzel a nyárral tényleg ez az egy bajom van, hogy rövid. Tehát én tökre szeretem, hogy van tél, van izé, de hogy ez a nyár...
3: Én is azt szeretem a legjobban hosszam. Egyébként. Nem szeretek fázni.
2: Hogy egy ilyen, mit tudom én, mondjuk egy május elejétől egy szeptember végéig fixen tudod azt, hogy ott a 30 fok az jön. És akkor az mennyi? Az már 5 hónap, még így is van 7, ami borzasztóan undorító tud lenni. Tehát, de az már majdnem a fele egy évnek, hogy azzal már ugye ellenni.
3: És az a durva, hogy minél jobban öregszem, például azt figyelem meg, hogy annyira hosszú a tél. Jó Isten, oda az Úr is.
2: Hiszen nem vagy öreg, régebb óta vagy fiatal.
3: Igen.
2: Így. Bakus. Na, viszont ez a 60 perc, ez pont mindig, ez most is 60 perc hosszú lesz. Classic House, még egy órán keresztül 7 és 8 óra között a Lauer Christiannal a lemezjátszóknál.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És hát persze lehet úgy is, hogy mit csináltuk óra elején, hogy sopánkodunk, hogy vége van a nyárnak, meg azért lehet ez pozitívan hozzáállni, mint ahogy egy csomó hallgató, akik már most kérdezték a 0655555-en keresztül, hogy akkor szeptembertől, akkor megint Best FM Night Shift bulik. Dolgozunk rajta.
3: Bizony, ezerrel.
2: Még egyelőre kérdés a helyszín is. Három helyszínnel vagyunk most jelenleg tárgyalásban. Úgyhogy természetesen, hogyha tudunk valamit, vagy valami konkrétum lesz, akkor azt azonnal mondjuk és írjuk. Úgyhogy ezért is érdemes a Best FM Night Shift oldalainkat bekövetni Facebookon is, és Instagramon is, mert hogy oda fogjuk majd azonnal az információt dobni. De köszönjük szépen a lelkesedést, meg az érdeklődést. Nyilván, mi is szeretnénk köztől veletek együtt bulni.

0: Lower.
1: Nem tudom, hogy ez az évek, vagy a rutin, vagy ez egy ilyen spirituális fejlődés nálam, ugye, hogy haladok előre az ösvényen. De például most a szombati mobin már úgy nem voltam, hogy jegyem sem volt rá. Tehát, ugye,
2: az kemény.
1: Mert ugye mindig úgy
2: csak... Mindent veled?
1: Tanulok a saját hibáiból, eddig ugye mindig azt csináltam, ugye, hogy megvettem a jegyet, amire nagyon szeretem, azt akkor nem mentem el, nem azért, mert nem akartam, mert nem tudtam, vagy el kellett adni a jegyet 2 nappal előtte. Most már a mobinál eljutottam ide, hogy megsevettem a jegyet. Sötébe el sem mentem.
2: Igen, pedig ő is egy hatalmas legenda.
1: Biztos, meg hát tök jó volt, meg hát nekem ugye ez egy hatalmas élmény, ezt mindig elmondom, hogy még a legeslegeső rádióval, hogy én kezdtem a Kerepesi úton, amikor a James Bond remixet ő megcsinálta.
2: Ja, megcsinálta. Hát ez úristen.
1: Akkor az még ugye a Play című nagylemeze előtt volt, tehát igen. Akkor ő még egy ilyen picit undergroundnak számított, ugye hát a Play-el robbant be nagyon.
2: Azért ő nagy részt mindig az volt.
1: Igen, de hogy itt Magyarországon, és akkor figyeltett, hogy amikor tényleg a portás gyerek beengedte, vagy fölcsörgött, hogy figyelj, itt van valaki, meg valami kiadótól, valami... és akkor levész, és igen. Akkor a kis szemüvegbe
2: egy
1: a mobi.
2: Egy kis kopasz gyerek.
1: És akkor így mondtam a srácnak, az Attilának, hogy figyelj, ez volt a mobi, úristenem, kifele menet, meg dedikált neki egy, nem is tudom, matricát vagy valamit, és ott már rárajzolta azokat a kis figurákat, amik benne voltak később a videóklipben, tehát ezek a nagyon rújják kis izé.
2: Az nagyon-nagyon, az óriási volt.
1: Halálosan jó arc volt a mobi. Igen. Lehet, hogy még valahol meg is van nekem az interjú felvéve, borzasztóan.
2: És nem eszik húszt?
1: És már igen, és akkor
2: nem
1: sem.
2: Nem baj, majd eszik bárány.
1: Igen, és mondta, hogy azért szeret, hogy New York azért szeret moziba járni, mert hogy azt mondta, hogy ott mindig van klíma, és azt mondja, New York baromint meleg tud lenni nyáron, úgyhogy igen. Azt mondja, ezért jár moziba. Mert hogy...
2: Különleges happy-ei vannak egyébként az embernek, azt tudom.
1: Igen, és azt is mondta, hogy ugye hát ez

0: hogy ez küldenek, ez kiadók mindig ugyan, hogy küldik neki a lemezeket, vagy hát akkor ugye még az volt, és az, hogy egyetlen kis lemez volt, amit elment és megvett. Melyik volt az szerinted?
1: Nem vágom.
0: Spiller Groove Jet.
1: De durva.
0: Azt mondja, az neki annyira tetszett, hogy azt ő elment.
1: Hogy elment és megvette.
0: Elment és megvette, és ez azt mondja, ez egy annyira jó track, hogy azt mondja, arra nem.
1: Nagyon kemény.
0: Úgyhogy így, hát megint csak irigyelni tudom azokat, akik ott voltak szombaton a mobim.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor, amíg a piros arcú ember a szaxofon szólójába bele nem kezd nagyon.
2: Valamelyik nap belefutottam egy videóba, hogy most azt hiszem, hogy Ibizán újra nyitnak. Melyik az a legendás hely, amit lent volt? A Bora Bora Beach.
1: Igen.
2: Lent, és hogy az egyik legnagyobb sláger.
1: Man with the Red Face.
2: Igen, ez volt.
1: Hát nem véletlenül. Na, hát gyerekek, kezdünk most már kimenni a nyárból, úgyhogy aki tényleg szeretne ilyen kellemesen napbarnított, napsütött, barna-piros arcot, húzzon bele.
2: Bizonyám.
1: Itt van az augusztus még erre, és aztán kész vége, jön a szeptember, jön a suli, jön az ősz. Úgyhogy Lauer Krisztián meg majd jön egy hét múlva megint. A mai 60 percnek meg a végére értünk.
2: Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Készenlétben a tartalékerőművek, akcióban a fogyasztóvédők, erdőtüzek pusztítanak Washington államban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha kell, azonnal elindíthatók a litéri erőmű és a mátrai erőmű tartalékblokkjai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Sándor palotában tartott frakcióvezetői egyeztetés után. Pakson jelenleg még egy turbina működik, amelyet várhatóan legfeljebb néhány napig tarthatnak üzemben. A kormányfő szerint az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkenése akár 500 megawattot is elérhet, kötelező korlátozásra pedig csak akkor lenne szükség, ha ez nem bizonyul elegendőnek. Hangsúlyozta, lakossági korlátozásra és ellátási zavarra jelenleg nem számítanak. Célvizsgálatot rendelt el a szociális és családügyi miniszter a kórházakban maradt csecsemők ügyében. Kátai Németh Vilmos közölte, országosan több mint 320 gyermek vár arra, hogy megfelelő helyre kerülhessen, addig átlagosan több mint 105 napot töltenek kórházban. A miniszter szerint fel kell gyorsítani az elhelyezésüket segítő eljárásokat, emellett kiemelt támogatást kap a csecsemő ringató program is. Ennek keretében önkéntesek járnak be a kórházakba, hogy ringassák, tolják babakocsiban és foglalkozzanak a család nélkül maradt kisbabákkal. Több hiányosságra is fényderített a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Továbbra is pusztítanak az erdőtüzek Washington államban. Legalább 600 épület semmisült vagy rongálódott meg. A lángok több mint 7700 hektárt érintenek. A hatóságok vészhelyzetet hirdettek, mert az erős szél és a száraz idő miatt a tüzeket egyelőre nem sikerül megfékezni. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahhoz képest, hogy az amerikai turnét a gyenge jegyeladások miatt egy az egyben törölni kellett, itt Európában pont az ellenkezője történik. A szeptemberi-októberi dátumok egy részére már az összes jegy elkelt, és a maradékra is már éppen hogy csak lehet jegyeket kapni. A The Pussycat Dolls-al indul a következő óra, jön a Buttons itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Mit tehet a sejt?

a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is, mert egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry.

Best of a legjobb zenékpontú, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Beszélem a legjobb Janet Jackson a kapcsolatban, ugye mostanában mindig az a kérdés, hogy miért nem szerepelt a Michael Jackson életéről szóló mozifilmben a Michaelben. Azt azért ne felejtsük el, hogy ilyen tekintetben Janet Jackson már megelőzte a bátyát, hiszen róla már 2022-ben készült egy 4 órás dokumentumfilm. Nagyon egyszerűen csak ennyi volt a címe, Janet. Ennek meg

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre működik az utolsó turbina pakson, korlátozások jöhetnek Romániában is, nem lesznek krokodilok egy izraeli börtön körül. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyelőre nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját. Magyar Péter miniszterelnök szerint a mérnököknek sikerült üzemben tartaniuk a 240 megawattos turbinát, ugyanakkor a Duna vízállása miatt a teljes leállás veszélye továbbra is fennáll. A kormányfő közölte, vasárnap este a lakosság és a vállalatok mintegy 700 megawatttal csökkentették az áramfogyasztást, és a következő napokban is takarékosságot kér a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Romániában is a magyarországihoz hasonló energiafogyasztási korlátozásokat vezethetnek be. Több nagy energiaigényű vállalat, köztük az ország két autógyára már leállította a termelést, hogy csökkentsék a hálózat terhelését. A lakosságot, a vállalatokat és az intézményeket pedig arra kérték, hogy este 7 és 11 óra között takarékoskodjanak az árammal. A román kormány közben előkészíti annak lehetőségét is, hogy szükség esetén kötelezően korlátozzák a nagy fogyasztók energiaellátását. Rendszeresen vizsgáljuk át bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság felfüggesztette azt a tervet, amely szerint vizes árkot alakítottak volna ki egy börtön körül, benne nílusi krokodilokkal. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg. A terv egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán is maradhat a napos száraz forró idő akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, péntektől pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 18 és 28 között Zsinórban 6 teltházas Wembley stadionos koncertet adott Bruno Mars, és ezzel világkörüli turnéjának európai szakaszát le is tudta. Amivel zárta eddig a turné koncertjeit, mi most azzal indítjuk a következő órát. Jön Mark Ronsonnal és az Uptown Funk-kal.
3: Ez a Night Shift a best

Ezt a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembleyben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Spórol az ország, Paks tartja a frontot, nem csak Magyarországot sújtja a vízválság, ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli aszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta saját márkás vörös hagymás tepertő krémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Holnap tovább folytatódik a kánikula, nagyrészt derült napos időre készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. A Dunántúlon időnként megélénkülhet a déli szél, máshol inkább mérsékelt maradhat a légmozgás. Délutára 37 és 41 fok közé forrósodhat a levegő. Szerdán még tovább fokozódhat a hőség, néhol 42 fokot is mérhetünk. Csütörtökön aztán már mozgolódhat a légkör, délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki, péntektől pedig elszórt zivatarok és lassú enyhülés jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segít, jön az itt hozzon.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

0: Kérd a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenek, nyilván hallottátok már többször is a nap folyamán mindenhol, de azért én is elmondom, hogy holnap 40, szerdán pedig 42 fokos brutális kánikula várható, mindez súlyosbítva szárazsággal, szóval csak ésszel, okosan, vízparton, benne a vízben, árnyékban valahogy próbáljátok meg túlvészelni ezt az előttünk álló két napot, és aztán csütörtöktől már picikét enyhül az idő, bár azért még csütörtökön is 40 fokos maximumot ígérnek a meteorológusok országszerte mindenhol.

játszhatom a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. No, náhogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5!

Best FM a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyikben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra van hátra a mai napból, és ez az óra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival fog majd eltelni. Itt a Besten jó majd a Della Sola Ring Ring Ringgel. Itt lesz Maxi Priest a Close to You-val, a Shapeshifters a Back to Basics-el, és a Madison Avenue az óra legelején a Who the Hell Are You-val.
1: Ez a Night Shift a Best

WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Erik Prydz, mert hát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul. Mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátné ugyanis az állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton. Szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Erik Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Besten, a legjobb zenék között.

és egy étteremben, és a többi, mentségére szóljon, hogy ő már azelőtt is ilyen gangsterbe nyomta, hogy híres lett volna. Olyannyira, hogy például azért nem tudta rendesen megünnepelni, amikor ez a dal felkerült az amerikai lista élére, mert éppen börtönben volt tiltott fegyverviselésért. Jön a Return of the Mac, itt a Best Time.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.